0: Yeah!
1: Best FM!
2: Best FM! A legjobb zenék!
3: Hiya, Bobby!
4: Hi, Ken!
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken!
3: Jump in!

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az aszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megoldást keresnek a gyakori áramkimaradásokra. Rangos nemzetközi díjat kapott egy zalaegerszegi művész. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Újabb jelentős beruházás zajlik Zalaegerszegen, mérföldkőhöz érkezett ugyanis a Flex új raktár és irodaépületének kivitelezése. Amint egy 8000 négyzetméteres létesítménynél már megtartották a bokréta ünnepséget, miután az épület elérte legmagasabb pontját. A fejlesztés a vállalat meglévő gyártócsarnokának bővítéséhez kapcsolódik. A munkálatok egyik legnagyobb kihívása, hogy az építkezést a szomszédos gyártóüzem folyamatos működése mellett végzik, írja a ZAOL. Rangos művészeti elismerésben részesült Nagy Kálmán zalaegerszegi festőművész. A művész Párizsban vehette át a 2026-os Stein Anna díjat, amelyet kiemelkedő magyar képzőművészek támogatására alapítottak. A díjátadó ünnepséget a párizsi magyar konzulátuson rendezték. Nagy Kálmán életútja során több helyen is élt és alkotott. 1985-ben költözött Zalaegerszegre, ahol 4 évtizedet töltött. Idén nyáron 70. születésnapja alkalmából önálló kiállítást is rendeztek műveiből a zalaegerszegi városi hangverseny és kiállítóteremben, számolt be róla a ZAOL. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: 102 000 forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
2: A Mohási csata zalai résztvevőire emlékeztek Zalaegerszegen. Bilkei Irén történész tartott előadást a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban, ahol az 500 évvel ezelőtti eseményekhez kapcsolódó kutatások legújabb eredményeit is bemutatta. A teltházas rendezvényen szó esett azokról a zalai hősökről, akik részt vettek az 1526-os hadjáratban. Köztük volt Ákosházi Sárkány Ambrus, zalai főispán és országbíró, valamint Csébi Pogán Zsigmond királyi zászlótartó, akik mindketten életüket vesztették a Mohácsi csatában. A programsorozat ma könyvbemutatóval folytatódik a Zalaegerszegi Bibliotékában, írja az egerszegihírek.hu. Megoldást keresnek a rendszeres áramkimaradásokra Novan,

0: és a környező zalai településeken. A térségben főként viharos időben jelentkeznek a problémák, de esetenként már kisebb eső és szél is fennakadást okoz az áramellátásban. A helyzetről az E.ON szakemberei, az érintett települések polgármesterei és Nagy Márta országgyűlési képviselő egyeztetett. A problémák egyik fő forrását a vezetékek közelében álló fák jelentik. A megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy közösen mérik fel a kritikus helyszíneket, a Nova és Mike karácsonyfa közötti szakaszon pedig megkezdik a problémás területek feltérképezését, olvasható a Zaolon. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
1: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgás helyszínek, akkor pedig az orvosokat.
0: Nagy területen gyulladt ki a tarló szerdán Felső Rajk határában. A lángok a település szélén egy erdősávba is belekaptak, majd elértek egy mintegy 40 négyzetméteres melléképületet, amely teljes terjedelmében égett. Az épületben mély viaszt és méhészeti eszközöket tároltak. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, többek között Pacsáról, Zalakarosról, Nagykanizsáról és Gelséről is érkeztek egységek. A lángok szerencsére nem terjedtek át a melléképülettel egybeépített lakóházra. A tűz tovább terjedését egy munkagép is segített megakadályozni a terület körbeszántásával, olvasható a Zaolon. Energetikai korszerűsítés kezdődik a Lenti Dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben. A több mint 123 millió forintos, teljes egészében uniós támogatásból megvalósuló beruházás részeként napelemes rendszert építenek ki, 80 napelemmel és 100 kWh energiatárolóval. Korszerűsítik az intézmény világítását is, a régi fényforrásokat energiatakarékos LED lámpákra cserélik. A fejlesztés célja az energiafelhasználás és az üzemeltetési költségek csökkentése. A kivitelezés várhatóan 2 hónapig tart, a munkákat pedig úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják a szakrendelések működését, számolt be róla a Zaol. Új rámpa segíti a lakók biztonságos kijutását az udvarra a zalaegerszegi Gaspari Húti idősek otthonában. A márciusban kezdődött munkálatok során 2 teraszt is kialakítottak, és új kültéri bútorokat helyeztek el. Korábban az udvart egyetlen lifttel lehetett megközelíteni, ami a mozgásukban korlátozott időseknek nehézséget jelentett. A fejlesztéssel könnyebben elérhetővé váltak a szabadtéri pihenőhelyek, ahol a lakók sétálhatnak és beszélgethetnek. A beruházást az önkormányzat finanszírozta. A korszerűsítés folytatódik, a következő lépés az intézmény fürdőszobáinak felújítása lesz, írja az Egerszegi Hírek. Új falfestmény díszíti a zalaegerszegi Mikes utcai óvoda melletti garázs falát. A tervet Paksa Borbála készítette, aki a Zalaegerszeg Barátai Egyesület pályázatán nyert alkotásával. A kivitelezést grafikus művészek végezték, az átadáson pedig az óvodások is elhelyezték festékes kézlenyomatukat a képen. A kezdeményezést a Városi Civil Alap támogatásából finanszírozták. Az intézmény az elmúlt években sportpályát és játszótereket is kialakítottak, új eszközöket szereztek be, valamint a kerítést is kifestették. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok szeptember 11-én pénteken. Sok boldogságot Teodórák, szülinaposok 0620-55-55-155 telefon SMS Viber elérhetőségünk. 4 perc múlva 4:07. Jó reggelt, jó utat. Mindjárt Beyoncé és Sean Paul-lal, előtte még Jack Reddix, most pedig Tom Nobian és az Unexpected. Maxim Levente vagyok.
2: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 11-e a dátum, 1526. szeptember 11-én pedig a Mohácsi csata után. Ezen a napon Szulajmán török szultán bevonult a védtelenül hagyott Budára, és 1989-ben ezen a napon Magyarország megnyitotta határait a nyugatra távozni szándékozó kelet-német állampolgárok előtt. Egyébként pedig az év 254. napja van, pontosan 111 nap maradt hátra 2026 végéig. A Teodórákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot a szülinaposoknak is. Beyoncé folytatja Sean Paul-lal, jön a Baby Boy a Westen. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Még mindig itt van fölöttünk a front, vagy ez már egy másik, nem tudom. A lényeg az, hogy sok felhő lesz az égen, és eső, záporított zivatar sem kizárt. 16-25 fok között alakul a maximum, délkeleten maradhat még a nyáriasabb idő. Részletek és a folytatás a hírek végi időjárás jelentésben, aztán vonatozunk egyet San Franciscóban, a Train és a Hey Soul Sister folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új logisztikai és irodaközpont épül Zalaegerszegen. Rangos nemzetközi díjat kapott egy zalaegerszegi művész. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Újabb jelentős beruházás zajlik Zalaegerszegen, mérföldkőhöz érkezett ugyanis a Flex új raktár és irodaépületének kivitelezése. Amint egy 8000 négyzetméteres létesítménynél már megtartották a Bokréta ünnepséget, miután az épület elérte legmagasabb pontját. A fejlesztés a vállalat meglévő gyártócsarnokának bővítéséhez kapcsolódik. A munkálatok egyik legnagyobb kihívása, hogy az építkezést a szomszédos gyártóüzem folyamatos működése mellett végzik, írja a ZAOL. Rangos művészeti elismerésben részesült Nagy Kálmán zalaegerszegi festőművész. A művész Párizsban vehette át a 2026-os Stein Anna díjat, amelyet kiemelkedő magyar képzőművészek támogatására alapítottak. A díjátadó ünnepséget a párizsi magyar konzulátuson rendezték. Nagy Kálmán életútja során több helyen is élt és alkotott. 1985-ben költözött Zalaegerszegre, ahol 4 évtizedet töltött. Idén nyáron 70. születésnapja alkalmából önálló kiállítást is rendeztek műveiből a zalaegerszegi városi hangverseny és kiállítóteremben, számolt be róla a ZAOL. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak. Adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102.000 forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek.
1: Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Szeptember 11-én a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep. Csak rövid napos időszakok lehetnek, és sokfelé lesz eső, zápor, itt ott zivatar sem kizárt. 10-18 fokos a reggel, a nap közbeni maximumok pedig 16 és 26 fok között alakulnak, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Holnap nyugaton és északnyugaton már kisüt a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Továbbra is eső, futó zápor kíséretében 19-24, vasárnap 20-25 fok valószínű, és a hét utolsó napján már szárazabb időben bízhatunk. Sikén folytatja a Lavondoránnal a péntek reggelt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig biztosan halljuk majd Madonnát. És a Hooligans-t is. Ha Dugó baleset lenne, vagy Teodórát szülinapost ünnepelne, bárki, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszegen. Birkei Irén történész tartott előadást a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban, ahol az 500 évvel ezelőtti eseményekhez kapcsolódó kutatások legújabb eredményeit is bemutatta. A teltházas rendezvényen szó esett azokról a zalai hősökről, akik részt vettek az 1526-os hadjáratban. Köztük volt Ákosházi Sárkány Ambrus, zalai főispán és országbíró, valamint Csébi Pogán Zsigmond, mond királyi zászló tartó, akik mindketten életüket vesztették a mohácsi csatában. A programsorozat ma könyvbemutatóval folytatódik a Zalaegerszegi Bibliotékában, írja az egerszegihírek.hu. Megoldást keresnek a rendszeres áramkimaradásokra Nován és a környező zalai településeken. A térségben főként viharos időben jelentkeznek a problémák, de esetenként már kisebb eső és szél is fennakadást okoz az áramellátásban. A helyzetről az E.ON szakemberei, az érintett települések polgármesterei és Nagy Márta országgyűlési képviselő egyeztetett. A problémák egyik fő forrását a vezeték közelében álló fák jelentik. A megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy közösen mérik fel a kritikus helyszíneket, a Nova és Mike karácsonyfa közötti szakaszon pedig megkezdik a problémás területek feltérképezését, olvasható a Zaolon. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Én az ezredforduló legnagyobb slágereivel próbálom egy kicsit gyorsabban hullatni az időt. Ebben az órában Robbie Williams, Kylie Minogue-gal, hamarosan az All for One is jön, de csak is Nelly Furtado után. Say it right, 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szeptember 11-e van, péntek, 2008-ban a mai napon tűzütött ki a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő csalagútban, a közlekedés teljesen csak fél év múlva állt helyre. És hát ugye a legszomorúbb nap az amerikai történelemben, 2001. szeptember 11 történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat New Yorkban. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a világkereskedelmi központ ikertornyaiba, amelyek egy órával később leomlottak. Emlékszem, én aznap megérkeztem épp a Roxy Rádióba, a hírszerkesztőségbe, ahol döbbent, sápadt arcok figyelték a kisképernyős képcsöves tévén a híradásokat. Köztük volt kollégám Bérez Zó, aki teljesen maga alatt volt, olyannyira, hogy nyugtatót kellett bevennie. Például ki mire emlékszik a szomorú napból? Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Robbie Williams és Kylie Minogue jön a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Vagy még ugyanaz, vagy ez már egy másik front, de a lényeg, hogy rengeteg felhő lesz ma az égen. Csak kevés időre süthet ki a nap itt-ott, és eső, zápor, zivatar is valószínű. 16-26 fok között lesz a maximum, délkeleten lesz még enyhébb nyáriasabb az idő. Részletek a hírek végén, mindjárt 7:30, jó reggelt, Janet Jackson folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nagy területen égett a Tarló felső Rajk határában. Több mint 123 millió forintból korszerűsítik a lenti rendelőintézetet. Egyre népszerűbb a mozgás recepte program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagy területen gyulladt ki a Tarló szerdán felső Rajk határában. A lángok a település szélén egy erdősávba is belekaptak, majd elértek egy mintegy 40 négyzetméteres melléképületet, amely teljes terjedelmében égett. Az épületben mély viaszt és méhészeti eszközöket tároltak. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, többek között Pacsáról, Zalakarosról, Nagykanizsáról és Gelséről is érkeztek egységek. A lángok szerencsére nem terjedtek át a melléképülettel egybeépített lakóházra. A tűz tovább terjedését egy munkagép is segített megakadályozni a terület körbeszántásával, olvasható a Zaolon. Energetikai korszerűsítés kezdődik a Lenti Dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben. A több mint 123 millió forintos, teljes egészében uniós támogatásból megvalósuló beruházás részeként napelemes rendszert építenek ki 80 napelemmel és 100 kWh-s energiatárolóval. Korszerűsítik az intézmény világítását is, a régi fényforrásokat energiatakarékos LED lámpákra cserélik. A fejlesztés célja az energiafelhasználás és az üzemeltetési költségek csökkentése. A kivitelezés várhatóan 2 hónapig tart, a munkákat pedig úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják a szakrendelések működését, számolt be róla a Zaol. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a népszerűsége a mozgás receptre programnak. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-e van péntek, Teodóra Igor napja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 25 éve, 2001. szeptember 11-én rázta meg az Egyesült Államokat és a világot az Al-Qaida által végrehajtott terrortámadás sorozat, melynek következtében összeomlottak a New York-i World Trade Center ikertornyai.
1: Justin, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a has crashed the towers.
0: És egy gyerekkoromban sokat hallott név a foci világából. 81 éve a mai napon született Franz Beckenbauer, világbajnok, német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek beceneve Der Kaiser, a császár volt. 1940-ben ezen a napon született Brian De Palma, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Sepp helyes arcú, az Aki legyőzte Al Capone-t, vagy a Mission Impossible. 1965-ben a mai napon született Moby, amerikai zenész, dalszerző, producer, DJ, minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei előadója. szeptember 11 megszületett Richard Ashcroft, angol énekes dalszerző, az egykori The Verve frontembere. Legnagyobb slágerük a Bittersweet Symphony című dal volt 1997-ben. 1977-ben ezen a napon született Ludacris, Grammy-díjas amerikai rapper, színész. A sor pedig az 1991-es születésű Kygo, norvég DJ, dalszerző, producer zárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
2: A 90-es és 2000

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na most van itt az ősz, na most van itt újra. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-én pénteken. Balú írja, hogy baleset Budapesten az Erzsébet hídon Budára, a Budai hídfőben, a Blahánál van a sorvége. Köszi szépen, kitartást, jó utat, óvatosan az esőben. Ha dugó baleset van, várom az infót, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat. Előtte két ízelítő a következő fél órából. Nemrég még minden túl forró volt, erre emlékezünk Coolioval. Too hot! Az édes 90-es és 2000-es éveket pedig a VIP is elhozza nekünk. 0620-55-55-155 hívható, SMS küldhető és Viber üzenetet is képes fogadni. Jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Életre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Újabb jelentős beruházás zajlik Zalaegerszegen, mérföldkőhöz érkezett ugyanis a Flex új raktár és irodaépületének kivitelezése. Amint egy 8000 négyzetméteres létesítménynél már megtartották a bokréta ünnepséget, miután az épület elérte legmagasabb pontját. A fejlesztés a vállalat meglévő gyártócsarnokának bővítéséhez kapcsolódik. A munkálatok egyik legnagyobb kihívása, hogy az építkezést a szomszédos gyártóüzem folyamatos működése mellett végzik, írja a Zaol. Rangos művészeti elismerésben részesült Nagy Kálmán zalaegerszegi festőművész. A művész Párizsban vehette át a 2026-os Stein Anna díjat, amelyet kiemelkedő magyar képzőművészek támogatására alapítottak. A díjátadó ünnepséget a párizsi magyar konzulátuson rendezték. Nagy Kálmán életútja során több helyen is élt és alkotott. 1985-ben költözött Zalaegerszegre, ahol 4 évtizedet töltött. Idén nyáron 70. születésnapja alkalmából önálló kiállítást is rendeztek műveiből a zalaegerszegi városi hangverseny és kiállítóteremben, számolt be róla a Zaol. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
1: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek.
0: Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
2: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként a spanyol DJ Sammy The Boys of Summer a nyár fiai című dalával emlékezünk a nem olyan távoli nyárra, amely így hush, egy-két nap alatt elsuhant. Tegnap előtt még 35 fok volt, ma 16 és szakad az eső. Szeptember 11 péntek, Teodórák, Igorok, sok boldogságot. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési hírek az esőből. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé Érd térségében az M7-es csomópontjánál megpördült egy autó a 4-es kilométernél, csak a külső sávon engedik a forgalmat. Az M1-esen hegyes halom felé egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a külső sávban a 42-es kilométernél. 2-3 kilométeres a dugó, az M3-ason Vásárosnamény felé pedig Mogyoród közelében. Szintén megcsúszott valaki az esős úton, a 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás, ott is 1-2 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 100.

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt Coolio, slágere a Too Hot, túl forró. Az egy dolog, hogy tegnap előtt még 35 fok volt, ami valóban közel van a túl forró kategóriához, de az se normális, hogy két nappal később nagyjából 20 fokkal van hidegebb, és hirtelen ránk rúgta az ajtót az ősz. Most 16 fok van itt a fővárosban, és esik az eső, egész nap esős, borús napunk lesz. Persze ez már nagyon hiányzott, viszont hát a hangulatunkra nincs túl jó hatással. Őrület, őrület van, Crazy, Britney Spears folytatja a legfrissebb hírek után rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A Mohácsi csata zalai hőseire emlékeztek Zalaegerszegen. Megoldást keresnek a gyakori áram kimaradásokra. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A Mohácsi csata zalai résztvevőire emlékeztek Zalaegerszegen. Bilkei Irén történész tartott előadást a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban, ahol az 500 évvel ezelőtti eseményekhez kapcsolódó kutatások legújabb eredményeit is bemutatta. A teltházas rendezvényen szó esett azokról a zalai hősökről, akik részt vettek az 1526-os hadjáratban. Köztük volt Ákosházi Sárkány Ambrus, zalai főispán és országbíró, valamint Csébi Pogán Zsigmond királyi zászlótartó, akik mindketten életüket vesztették a Mohácsi csatában. A programsorozat ma könyvbemutatóval folytatódik a Zalaegerszegi Bibliotékában, írja az egerszegihírek.hu. Megoldást keresnek a rendszeres áramkimaradásokra Nován és a környező zalai településeken. A térségben főként viharos időben jelentkeznek a problémák, de esetenként már kisebb eső és szél is fennakadást okoz az áramellátásban. A helyzetről az E.ON szakemberei, az érintett települések polgármesterei és Nagy Márta országgyűlési képviselő egyeztetett. A problémák egyik fő forrását a vezeték közelében álló fák jelentik. A megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy közösen mérik fel a kritikus helyszíneket, a Nova és Mike karácsonyfa közötti szakaszon pedig megkezdik a problémás területek feltérképezését, olvasható a Zaolon. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

FM a legjobb zenék. Az időjárás betöltötte az esős pályát az utakra, és ezzel a jelenséggel régen nem találkoztak az autósok, úgyhogy nagyon sok a megpördült autóról érkező hír. M3-ason Vásárosnamény felé a 20-as és a 24-es kilométernél is többen megpördültek, kisebb torlódást okozva. Ugyanez a helyzet az M0-áson Török Bálint térségében az M7-es csomópontjánál a gyorsítósávon zajlik a helyszínelés, ott is egy kilométeres a torlódás. Itt van az ősz, na most van itt újra, és esős, borús, igazi őszi időnk lesz 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, de keleten még marad a borús, esős idő 18-24 fokkal. Vasárnap az ország legnagyobb részén, ez a jó hír, végre a hétvége utolsó napjára kiderül az ég, sok napsütésre van kilátás, keleten, észak-keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, esni már nem fog, és kezd magára találni a hőmérséklet is, 20-26 fok között alakul a maximum. A szürke péntek reggelt pedig most a fűszeres lányok dobják föl. Jön a Spice Girls a Westen.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön a svéd Ace of Base dala a tegnap előttről. Egyetlen nyár, Cruel Summer, hát a 35 fok az nem annyira kellemes, tegnap előtt még ez volt a helyzet. A hétvégére pedig a Back to Black-kel hangolódunk majd.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyerek.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: We'll be right back.

0: A lángok szerencsére nem terjedtek át a melléképülettel egybeépített lakóházra. A tűz tovább terjedését egy munkagép is segített megakadályozni a terület körbeszántásával, olvasható a Zaolon. Energetikai korszerűsítés kezdődik a Lenti Dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben. A több mint 123 millió forintos, teljes egészében uniós támogatásból megvalósuló beruházás részeként napelemes rendszert építenek ki 80 napelemmel és 100 kWh-s energiatárolóval. Korszerűsítik az intézmény világítását is, a régi fényforrásokat energiatakarékos LED lámpákra cserélik. A fejlesztés célja az energiafelhasználás és az üzemeltetési költségek csökkentése. A kivitelezés várhatóan 2 hónapig tart, a munkákat pedig úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják a szakrendelések működését, számolt be róla a Zaol. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a népszerűsége a mozgás receptre programnak. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Nézd ezt a fényképet, énekli hamarosan Chad Kroeger, jön a kanadai Nickelback dala, fotográf, fotó, ugye, hát fotót most már nem csak mi, hanem az AI is tud készíteni, és van egy ilyen trend, hogy hogyan néztem volna ki a 80-as években, én is felültem erre a vonatra, a végeredmény a Best FM Instagramján és Facebookján is látható. Hello, 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Itt van az ősz, csúsznak az utak, sokasodnak a balesetek. Sajnos M1 Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött a 26-os kilométernél, csak lépésben lehet haladni. Az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoród közelében két autó megpördült, a 20-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt picit távolabb, ugyancsak az M3-ason és szintén Vásárosnamény felé, a 24-es kilométernél, a Jakab-pusztai pihenőhelynél. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Seal énekel a folytatásban.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Shaggy énekel pillanatokon belül az esernyőkeresés mellé. Egész nyáron nem volt szükségünk tulajdonképpen esernyőre, de most jól jöhet. Ugyanakkor hallgatóink írják, hogy Egerben és Szolnokon nem esik, csak felhős az ég. De tulajdonképpen mindenhol máshol, ahol Best FM szól, és úgy unblock a Dunántúlon, esős, borús napunk lesz, 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, és keleten lesz felhősebb az ég, ott egy-egy zápor, zivatar még előfordulhat vasárnapra, aztán kiderül az ég szinte mindenhol, esni már nem fog, 20-26 fok valószínű.

0: Best FM a legjobb zenék szinte napra pontosan 30 évvel azután, hogy Las Vegasban lelőtték Tupac Shakurt, a bíróság kimondta Duane Davis bűnösségét. Az ügyet azután nyitották újra, hogy az egykori bandavezér több interjúban és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy abban az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. A férfit 2023-ban tartóztatták le, most ítélték el, és élete végéig börtönben marad. Hip-hop a folytatásban is Nellyvel, Ride With Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A szomorkás őszi időjárást, már ahol ez a helyzet, ugye, hallgatóink jelezték, hogy nem mindenhol esik, Egerben, Szolnokon például nem, de máshol, ahol szomorkás őszi az időjárás, szóval a következő órában Justin Timberlake dobja föl a Trollok filmzenéjével. És lesz egy kis hétvége előtti takarítás az Animal Cannibals-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A munkálatok egyik legnagyobb kihívása, hogy az építkezést a szomszédos gyártóüzem folyamatos működése mellett végzik, írja a Zaol. Rangos művészeti elismerésben részesült Nagy Kálmán zalaegerszegi festőművész, a művész Párizsban vehette át a 2026-os Stein Anna díjat, amelyet kiemelkedő magyar képzőművészek támogatására alapítottak. A díjátadó ünnepséget a párizsi magyar konzulátuson rendezték. Nagy Kálmán életútja során több helyen is élt és alkotott. 1985-ben költözött Zalaegerszegre, ahol 4 évtizedet töltött. Idén nyáron 70. születésnapja alkalmából önálló kiállítást is rendeztek műveiből a zalaegerszegi városi hangverseny és kiállítóteremben, számolt be róla a Zaol. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
1: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek.
0: Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
2: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mivel ajtóstúl rontott a házba az ősz, próbáljuk együtt átvészelni az ezredforduló legnagyobb slágereit, hallgatva a munkahét utolsó óráit. Szeptember 11-e van, péntek, Teodóra napja, 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok. Mindjárt az Aerosmith-szelben az órában Pitbull, az Envog, elsőként pedig Krisztina Millian jön.
2: Best FM.

FM a legjobb zenék. Ha a nyakamat nem is tenném rá, de egy kisebb összegben fogadnék, hogy a most érkező How G, az olasz Black Machine 92-es lágere benne lesz a ma esti Night Shift Extra playlistjében. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Hangya és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Punky trackjeit pörgeti majd.

0: Best FM, a legjobb zenék, nehezített pálya az utakon, esik az eső, ráadásul tartósan egy csomó helyen hosszú idő után először. Sok volt reggel a megpördült autóról érkezett közlekedési hír, és most is van egy. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött az M1-esen Budapest felé, Török Bálintnál a 14-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ezen kívül két autó ütközött Vecsésnél a 4-es főúton a 23-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. És az M1-esen szintén Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött korábban, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A zene tökéletes arra, hogyha rossz a kedvünk, vagy szomorkásabb a hangulatunk, akkor egy kicsit felvidít minket, és természetesen arra is, hogy összehozza az embereket. Szól majd Madonnától a Music, és jön a Nox is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még igényelhető a HPV elleni védőoltás, milliós üzletet leplezett le az adóhatóság, lelépett egy postás a nyugdíjakkal Boszniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóti Czó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Az zárt Facebook csoport sem jelentett menedéket az adóhatóság elől. Az ellenőrök egy nőre bukkantak, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket és más kiegészítőket árult a közösségi oldalon, de adószáma nem volt és bizonylatot sem adott a vásárlóknak. A bankszámlájára magánszemélyektől több mint 46 millió forint érkezett. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a luxus termékeket használtan szerezte be, ezt azonban a hirdetésekben nem jelezte. A nő jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az orosz-ukrán háború újabb éjszakai légitámadásainak. Kijevben egy orosz drón eltalált egy 9 emeletes lakóházat, 8 ember megsérült. Zaporizsjában egy nő és egy 10 éves gyermeke sebesült meg. Oroszországban túl a térségében 2 ember meghalt, 3 pedig megsebesült ukrán drón támadásokban, Volgográdban pedig 2-en sérültek meg. Moszkva közlése szerint az orosz hadsereg ukrán hadiüzemeket, dróngyártáshoz kapcsolódó központokat és adatközpontokat támadott. A felek több száz ellenséges drón elfogásáról számoltak be. Lelépett egy postás a nyugdíjakkal Bosznia-Hercegovinában. A férfi a hétvégén egyszerűen nem ment haza, azóta sem tudják, hol van. Sajtóértesülések szerint előbb Törökországba repült, jegye alapján pedig Bangkok lehetett a végső

0: hogy felhős naposabb időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
3: Olyan ikonoktól ebben az órában, mint Pink, Christina Aguilera, az M-People, vagy rögtön az óra elején Kelly Rowland, Work, azaz munka, még jó pár óráig, aztán startol a hétvége. Szeptember 11-én sok boldogságot kívánok a névnapos Teodóráknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 3 perccel múlt 11, Max M. Levente vagyok. Ez a
2: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM, a legjobb zenék, egy picit vidámabb téma a borongós időben és a borongós zene után. Megvan a 97-es Alul semmi című angol vígjáték, amikor az acélgyári munkások Chippendale csapattá alakulnak. Na, abban a filmben is hallható volt az M-People 93-as slágere a Moving On Up, mely a brit slágerlista második helyéig jutott, az amerikai Billboard Dance listájának pedig a csúcsára ért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A borús őszi időben hiányzó boldogság hormonokat pedig a hírek után rögtön egy édességboltban pótoljuk. 50 Cent Candy Shop című dalát már Majoros Rita indítja. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, fegyvert is találtak egy autóban Budapesten. 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tavainál valamivel kevesebb problémát találtak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét és 400 forgalmas vendéglátóhelyet vizsgáltak, emellett a fesztiválokon is ellenőriztek. Az esetek 16%-ában találtak valamilyen szabálytalanságot. Több helyen kifogásolták a konyha tisztaságát, az élelmiszerek tárolását, illetve azok eredetét sem tudták minden esetben igazolni. Az ellenőrzések során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Futásnak eredt két férfi Budapesten, amikor pakolás közben észrevették a pénzügyőrök járőrautóját. Az adóhatóság munkatársai egy mellékutcában figyeltek fel rájuk, amint fekete zsákokat tettek egy autóba. Voltok a menekülésre, a kocsiban 340 doboz zárjegy nélküli cigarettát és egy fegyvert találtak. A több mint 700 ezer forint értékű dohányárut lefoglalták, a fegyvert pedig átadták a rendőrségnek. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekéforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sport Szövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andra, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével.
1: Negyed évszázada változtatta meg a világot a szeptember 11-i terrortámadás. 2001-ben

0: Ott nyerhetünk, de délkeleten még nyárias, 30-ok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás pénteket, vidám délutánt, és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ki mivel tölti az első őszi, mondhatom így, hogy őszi?

Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, hát kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, mondhatom ezt így. Én bevallom őszintén, nem vagyok egy őszi gyerek, nagyon szeretem az ősz, de azt a kirándulós őszi időt viszont nekem azért még nagyon-nagyon hiányzik a nyár, és kicsit azt éreztem ma reggel, hogy kérem vissza a nyaramat, de tudom, szükség volt az esőre. Egyébként nem csak a növényeknek, mindenféle élőlénynek, hanem talán nekünk is, egy kicsit a lelkünknek is, de hát az, hogy még tegnap előtt papucsban és trikóban jöttem, ma meg már kabátban, na jó, ez nekem egy picit fura, vagy csak szimplán egy picit nehéz átállni. Remélem önöknek jó kis őszi kedvük van, és készülődnek a hétvégére, hiszen ma délután azért hangolódunk a következő két napra a leges, legjobb zenékkel. Én hozom ma is az isteni dallamokat, közlekedési információt, meg mindenféle érdekességet, és a napkérdését is. Úgyhogy menjünk tovább, és legyen jó kedvünk. Fugees, Ready or Not, itt

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Dignity for the weak in the arms of the brave. To the ones we lost and the souls they saved.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, sokan az eső miatt is inkább az autót választották, hogy eljussanak A-ból B-be, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Ha pedig valakinek van tapasztalata, lát valamit, balesetről tud, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Az M1-esen baleset történt Budapest felé, egy kamion és egy autó ütközött a Komárom-Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sem szárva, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán egyébként a főváros felé továbbra is kiépített terelésben kell autózni. Tata és az M0-as autóút között torlódik is a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. És lehet, hogy mondjuk a baleset miatt is ezt az utat érdemes választani, de ha valakinek jobb ötlete van, és egyébként több lehetősége, vagy tud bármit, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat és kitartás az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eszter azt írta nekem SMS-ben, hogy ő egyáltalán nem akarja vissza most ezt a forró nyarat, nagyon örül ennek a mai időnek, és már készítette ma reggel a Pumpkin Spice Latte-t, így a reggeli forró fekete kávé helyett, és hétvégére pedig bekuckózó sorozat maratont tervez még hozzá, ilyenkor elkezdi nézni újra a Szívek szállodáját. Én nem tudom miért, de nekem is az valahogy ilyen nagyon-nagyon őszi sorozatom. Tényleg lehet, hogy újra is kellene néznem. Na, köszi a tippet! Minden esetre, ha önök is megírnek egyszerűen csak, hogy telik a napjuk, 0620 55 55 155, tegyék meg. A következő órában hozom a napkérdését is, előtte pedig egy kis ízelítő még a következő óra kínálatából. Mindjárt egy óra ugyanis jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Gossip.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Végre megérkezett a régóta várt eső, engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket egy kozmetikus, sokat változtak a születi felvonulások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Végre megérkezett a régóta várt kiadós eső. Az ország nyugati és északnyugati részén szinte mindenütt esett az éjszaka. A Dunántúl nyugati felén több helyen 15-25 mm csapadék hullott reggelig. A legtöbbet Vasváron mérték, ott egy nap alatt 25 mm esett. A mediterrán ciklon csapadék zónája folyamatosan haladt kelet felé. Délelőtt már a Dunatisza közén is egyre több helyen elerett az eső. Részletes időjárás jelentést a hírek végén hallhatnak. Újabb 14 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek. A nyomozók 13 helyszínen tartottak kutatást, köztük egy ügyvédirodában is. A gyanú szerint az új érintettek önkormányzati megbízásokért fizettek kenőpénzt, vagy közvetítőként segítették a korrupciós ügyleteket. Az ügynek már 47 gyanúsítottja van, közülük 7-en letartóztatásban vannak. A nyomozás szerint 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizethettek ki. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. A nő 2022 és 2024 között pénzért adott hialuronsavas kezeléseket vendégeinek, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. A bíróság kuruzslás miatt jogerősen elítélte és 400.000 forintra bírságolta, valamint 70.000 forintos vagyonelkobzást is elrendelt. Ilyen beavatkozásokat Magyarországon kizárólag megfelelő képesítésű szakorvosok végezhetnek. Sokat változott a születi felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Janó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a születi felvonulás hagyománya.
2: Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a születi felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a születi mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Ma felhős, sok felé

0: férfiak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, egy óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsük együtt ezt az órát is a remek zenék társaságában. Egy kicsit már hangolódunk a hétvégére, leeresztjük a gőzt így péntek délután a legtöbb zenékkel. Jön Jerry Hellivel és a Look At Me, itt lesz Eve és Gwen Stefanival, most pedig a Gossip indítja az órát. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok üzenet érkezett az elmúlt kb. Másfél órában, amióta tart ez a délután, hogy mi is olyan tök jó dolog az őszben, mi az, ami esetleg kevésbé jó, valaki a Team Ősz csapatba tartozik, valaki pedig egyáltalán nem kedveli. Szóval én azt gondolom, gyűjtsük össze ma délután, így a nap kérdéseként azokat a dolgokat, amiket igenis szeretünk az őszben. Mert hogy lehet egyébként szeretni, nem szeretni, de elkerülni nem nagyon, maximum akkor, hogyha valaki nem itt él, és vagy valami olyan helyen, ahol mindig meleg van, vagy akár olyan helyen, ahol mindig hideg. Szóval gyűjtsük össze azokat a dolgokat, amik igenis jók az őszben. Én például imádom ősszel a természetet. Csodálatos, mindenféle színben pompázik, imádok ilyenkor az erdőben sétálni, egyébként túrázni is minden évszakban, de ősszel kifejezetten. Úgyhogy én megkezdtem a sort, most önök jönnek. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, és éri bármit írni, szóval akár olyat is, hogy végre a gyerekek suliba mennek, és visszaáll egy régi rendszer, vagy végre nincs olyan nagy meleg, szóval ezeket is simán éri írni. De nyugodtan hívjanak fel, ha inkább szóban mesélnék el. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Én meghálálom isteni zenékkel, úgyhogy jön egy kis, mondhatom azt, hogy őszi hangulat, Stinggel, Sebmamival, itt a Desert Rose a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Marianntól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az ajtósi dűresoron baleset történt a Stefánia útnál, úgyhogy ott kell némi fennakadással számolni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig korábban egy kamion és egy autó ütközött a Komárom Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sáv zárva is van, úgyhogy több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M3-ason is Budapest felé, Bagnál, a 41-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a kialakult torlódás pedig itt is legalább 3 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha ide megírja vagy felhív. Közben pedig érkezett egy olyan info is, hogy az M4-esen is baleset történt Budapestről kifelé vezető szakaszon, a repülőtéri lehajtóágon. A 20-as kilométernél található csomópontban mindkét irányban útszűkületre és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát úgy tűnik, hogy a hallgatóink elálmosodtak, ugyanis 4 vagy 5 üzenet érkezett az elmúlt csak fél órában azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen ez az idő olyan álmosító, hogy megitták a hallgatóink a világ összes kávéját, de valahogy nem tudnak visszatérni a munkához, úgyhogy szerencsések azok, akik 2-ig dolgoznak ma, de akik tovább, maradjanak itt velem a következő órában. Igyekszem olyan zenéket hozni, amikre azért nem alszunk el, úgyhogy 2 után érkezik majd az Olivier Frommers és a Lófejű.

0: és zenél majd nekünk George Michael és jön a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még igényelhető a hetedik esek HPV oltása, új Siemens mozdonyokat vásárolhat a MÁV, tudományos podcast sorozatot indít a Hunren. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Mégis új Siemens mozdonyokhoz juthat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint újra tárgyalnak a gyártóval, miután kiderült, hogy a korábban leállított beszerzés keret megállapodását végül nem mondták fel. Az eredeti szerződés 115 Vectrum mozdony vásárlását tette volna lehetővé, azóta azonban a MÁV jóval drágábban bérelt ilyen járműveket. A megváltozott európai szabványok miatt a megállapodást módosítani kellene, és az eredetileg tervezett mennyiségből már legfeljebb 50 mozdony érkezhetne. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot szerzett meg. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította Magyarországról, ugyanis román-moldáv állampolgár. Vagyonelkobzást is elrendeltek, valamint a kár megtérítésére kötelezték. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Mi történik az agyunkban alvás közben, és mit tudunk a marsi vízről? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keres a Hunren Magyar Kutatási Hálózat új Neuron című podcast sorozata. Az adásokban szó lesz a személyre szabott rákterápiáról, a mesterséges intelligenciáról, a környezetvédelemről és a repülés jövőjéről is. A 14 részes első évad néhány epizódja már elérhető, a többit szeptember végéig teszik közzé. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néha zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30 fok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is megy tovább a jó hangulat. Mondhatom most már azt, hogy kellemes őszi hangulat, mert nagyon sok üzenet érkezett azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretünk igazán az őszben, úgyhogy jöhetnek még. 0620 55 55 155 a számunk. Én pedig mellé a legjobb zenéket hozom.

Best FM a legjobb zenék. Igazából visszavonhatatlanul ősz van, legalábbis ami az időjárást illeti, meg hát naptár szerint is lassan tényleg oda kanyarodunk, úgyhogy a ma délutáni téma az, ki mit szeret igazán az őszben. Azt írja Gábor, egyszerűen az, hogy minden színes. Nekem az egész ősz attól gyönyörű, hogy a város, az erdő teljesen megváltozik. Eszter a gesztenyét imádja, a sült gesztenyét. Gyerekkorom óta egyébként imádom enni, a kis gesztenyéket gyűjteni, és most már a gyerekekkel is a gesztenye emberekre vadászunk, vagy legalábbis az alapanyagokra. Péter az őszi délutánokat szereti, főként a vasárnap délutánokat, amikor kint esik az esőben, meleg van, lehet főzni valami isteni jót, valami igazán tartalmasat, és végre nincs az embernek olyan érzése, hogy állandóan rohanni kell valahova, egyszerűen le lehet lassulni. Na ez mondjuk tényleg nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna még a műsorhoz, nyugodtan tegye. És George Michael-t is hallgassuk együtt a folytatásban, 92-ből érkezik a Too Funky. Egy jó hangulatú dal, így péntek délutánra a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca és a Váci úti kereszteződés között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Illetve a Lomb utcában is baleset történt a Frangepán utca, a Lomb utca kereszteződésénél, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm a budapesti infókat is, várom őket a folytatásban a 0620 55 55 155-re, de az M1-esen is továbbra is figyelni kell, mert a főváros felé a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, és hát nagyon sok a kamion, úgyhogy elsősorban a külső sávon nehéz autózni. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál már lehajtani a pályáról az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Na, önöknek más kerülő útjuk van, vagy más ötletük, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM a legjobb zenék. Hello, hello!
1: Szervusz, Peti vagyok. Nem tudom, hogy egy útinfó érdekes lehet-e számodra, de a Gyáli úti felüljárónál Budapesten, ahogy megyünk kifele az M5-ösön, ott az Ecseri úttal van egy kereszteződés, egy viszonylag nagyobb, ott nem égnek a lámpák, úgyhogy már most is a Gyáli úton elég nehéz átmenni, mert ugye van keresztforgalom, meg minden, ott van az FKF-es sarokon, nem tudom, mennyire ismeredett a részben, hogy ott nem megy a lámpa, és ő neki figyeljen, ott azért nagyobb lesz előbb-utóbb, ami vissza fog menni odaig a Fradi stadionig, hiszen a Gyáli útin nem lehet csak úgy simán átmenni a keresztforgalom miatt, ott a két nagy keresztüzésben nem égnek a lámpák.
0: Hű, nagyon-nagyon köszi, jó utat neked!
1: Köszi, szia!
0: Köszönjük még egyszer, ha önök is látnak valamit az utakon, nem csak a fővárosban, hanem bárhol az országban, 0620 55 55 155 ez a számunk, hívjanak. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést. És útközben is Best FM-et, az Alliance Ethnic No Limits dalával megy tovább a délután.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A Mohácsi csata zalai hőseire emlékeztek Zalaegerszegen. Megoldást keresnek a gyakori áram kimaradásokra. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A Mohácsi csata zalai résztvevőire emlékeztek Zalaegerszegen. Bilkei Irén történész tartott előadást a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban, ahol az 500 évvel ezelőtti eseményekhez kapcsolódó kutatások legújabb eredményeit is bemutatta. A teltházas rendezvényen szó esett azokról a zalai hősökről, akik részt vettek az 1526-os hadjáratban. Köztük volt Ákosházi Sárkány Ambrus, zalai főispán és országbíró, valamint Csébi Pogán Zsigmond királyi zászlótartó, akik mindketten életüket vesztették a Mohácsi csatában. A programsorozat ma könyvbemutatóval folytatódik a Zalaegerszegi Bibliotékában, írja az egerszegihírek.hu. Megoldást keresnek a rendszeres áramkimaradásokra Nován és a környező zalai településeken. A térségben főként viharos időben jelentkeznek a problémák, de esetenként már kisebb eső és szél is fennakadást okoz az áramellátásban. A helyzetről az E.ON szakemberei, az érintett települések polgármesterei és Nagy Márta országgyűlési képviselő egyeztetett. A problémák egyik fő forrását a vezeték közelében álló fák jelentik. A megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy közösen mérik fel a kritikus helyszíneket, a Nova és Mike karácsonyfa közötti szakaszon pedig megkezdik a problémás területek feltérképezését, olvasható a Zaolon. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best, délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

FM a legjobb zenék. Elsőre ijesztően hangozhat, ha valaki a párja nélkül szeretne elutazni pár napra, már csak azért is, mert általában a közös nyaralások kapcsán valami nagyon romantikus kép él a fejünkben. Naplemente, közös reggelik, városnézés, kéz a kézben, hosszú beszélgetések, esetleg egy kis vita azon, hogy kinézte rosszul a térképet. Éppen ezért sokakban rögtön megszólal a véscsengő, ha felmerül a gondolat. Mi lenne, ha idén pár napot külön töltenénk? Pedig a külön nyaralás nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami elromlott. A szakértők szerint egy átmeneti távolság kifejezetten jót is tehet a kapcsolatnak, ha nem menekülésként, büntetésként vagy játszmaként jelenik meg, sokkal inkább tudatos térként, amelyben mindkét fél visszatalálhat önmagához. A szakértők szerint vannak párok, akik krízisben döntenek így, de egyre több olyan boldog kapcsolatban merül fel az igény arra, hogy néhány napra külön legyenek a felek. Ez lehet egy barátnős utazás, egy elvonulás, egy családi hétvége, vagy akár pár nap teljes egyedüllét. A lényeg, hogy a döntés közös legyen, ne egyoldalúan tűnjön el az egyik vagy a másik fél. Én pedig akár egy ilyen külön utazás mellé is játszom a legnagyobb kedvenceket itt a Best FM-en.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt vagyok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Óvatosan ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között. A főváros felé vezető sávokat ugye lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik. Hegyes Halom felé is érdemes figyelni, az M1-esen a 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között pedig az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, hogy több helyen lassulás tapasztalható, kitartás mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Nagy területen égett a Tarló felső Rajk határában. Több mint 123 millió forintból korszerűsítik a lenti rendelőintézetet. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagy területen gyulladt ki a Tarló szerdán felső Rajk határában. A lángok a település szélén egy erdősávba is belekaptak, majd elértek egy mintegy 40 négyzetméteres melléképületet, amely teljes terjedelmében égett. Az épületben mély viaszt és méhészeti eszközöket tároltak. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, többek között Pacsáról, Zalakarosról, Nagykanizsáról és Gelséről is érkeztek egységek. A lángok szerencsére nem terjedtek át a melléképülettel egybeépített lakóházra. A tűz tovább terjedését egy munkagép is segített megakadályozni a terület körbeszántásával, olvasható a Zaolon. Energetikai korszerűsítés kezdődik a Lenti Dr. Hetés Ferenc szakorvosi rendelőintézetben. A több mint 123 millió forintos, teljes egészében uniós támogatásból megvalósuló beruházás részeként napelemes rendszert építenek ki 80 napelemmel és 100 kWh energiatárolóval. Korszerűsítik az intézmény világítását is, a régi fényforrásokat energiatakarékos LED lámpákra cserélik. A fejlesztés célja az energiafelhasználás és az üzemeltetési költségek csökkentése. A kivitelezés várhatóan 2 hónapig tart, a munkákat pedig úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják a szakrendelések működését, számolt be róla a Zaol. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a népszerűsége a mozgás receptre programnak. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
1: 88.9 Best

Vette fel a legjobb zenék. Bizonyos mindennapi reggeli rutinjaink észrevétlenül károsítják a sejteket, rontják a bőr állapotát és felgyorsítják az öregedést. Ezeket gyűjtötték most szakértők egy csokorba, és hát persze vannak olyan dolgok, amelyeket mi sem gondolnánk, de az első és legfontosabb az a fényvédelem teljes elhagyása. A korai bőröregedés, a mélyráncok és a pigmentfoltok megjelenéséért közel 80%-ban a napsugárzás tehető felelőssé. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak a strandoláshoz használnak naptejet, pedig a káros UV-a sugarak a felhőkön és az ablaküvegen is gond nélkül átjutnak. Ha a reggeli bőrápolási rutin végén nem viszünk fel legalább SPF 30-as fényvédőt az arcunkra és a nyakunkra, a bőr szerkezetét tartó kollagén rostok folyamatosan lebomlanak, a bőr pedig elveszíti rugalmasságát és mélyen ráncosodni kezd. A kávézás azonnal éjgyomorra, sokan csinálják. Az ébredés utáni pillanatokban a szervezet kortizol szintje, az úgynevezett stresszhormon természetes módon is az egekben van. Ha erre azonnal egy csésze kávét fogyasztunk, a kortizol még magasabbra szökik, ami tartós belső gyulladásos folyamatokat indít el a szervezetben. Ez a belső stressz közvetlenül károsítja a sejteket és gyorsítja a biológiai öregedést. Ráadásul a kávé enyhe vízhajtó hatású, így víz hiányában a bőr sejtszerkezete kiszárad, a finom vonalak és ráncok pedig sokkal mélyebbnek tűnnek majd. Ugyan ezek apróságoknak tűnnek, de azért ezekkel a kicsi változtatásokkal bizony sokat javíthatunk az életminőségünkön, és persze a bőrünkön is. Én egyébként még a nagy pohár tiszta vizet is ajánlom ébredéskor, szerintem elengedhetetlen a sejt fiatalító folyamatok beindításához, úgyhogy indítsuk így a reggelünket, de hát addig is a délutánban hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M3-ason például új terelés épült ki Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Pécs felé a Pécsvárad Vémént csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet haladni. Az M31-esen pedig az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a betontábla elemeket javítják a külső sáv zárásával. Ez okozza a lassú haladást, kitartást arra felé is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új logisztikai és irodaközpont épül Zalaegerszegen. Rangos nemzetközi díjat kapott egy zalaegerszegi művész. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb jelentős beruházás zajlik Zalaegerszegen, mérföldkőhöz érkezett ugyanis a Flex új raktár és irodaépületének kivitelezése. Amint egy 8000 négyzetméteres létesítménynél már megtartották a bokréta ünnepséget, miután az épület elérte legmagasabb pontját. A fejlesztés a vállalat meglévő gyártócsarnokának bővítéséhez kapcsolódik. A munkálatok egyik legnagyobb kihívása, hogy az építkezést a szomszédos gyártóüzem folyamatos működése mellett végzik, írja a ZAOL. Rangos művészeti elismerésben részesült Nagy Kálmán zalaegerszegi festőművész. A művész Párizsban vehette át a 2026-os Stein Anna díjat, amelyet kiemelkedő magyar képzőművészek támogatására alapítottak. A díjátadó ünnepséget a párizsi magyar konzulátuson rendezték. Nagy Kálmán életútja során több helyen is élt és alkotott. 1985-ben költözött Zalaegerszegre, ahol 4 évtizedet töltött. Idén nyáron 70. születésnapja alkalmából önálló kiállítást is rendeztek műveiből a zalaegerszegi városi hangverseny és kiállítóteremben, számolt be róla a ZAOL. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak. Adóvisszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
3: 102.000 forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek.
2: Ma a hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé térségünkben is várható eső, zápor, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területeket érinthet. Holnap felhős, csapadékmentes időnk lesz. A nappali maximumok 17-20 fok körül alakulnak, éjjel minimum 10-13 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
4: 88.9 Best FM.

FM legjobb zenék. Biztos sokaknak ismerős lehet a helyzet, hogy sietünk a dolgunkra, de valaki komótosan halad előttünk a járdán, és nincs lehetőségünk kikerülni. Sokan ilyenkor azonnal ingerülté válnak, és úgy érzik, mintha értékes perceket veszítenének. A pszichológusok szerint azonban az ilyen reakció nem pusztán a másik ember tempójáról szól, sokkal inkább arról, hogyan érzékeljük az időt, milyen elvárásaink vannak, és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk. Na most az angol nyelvben már külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, sidewalk rage, vagyis járda düh. Ez nem feltétlenül dühkitörést jelent, inkább azt az aránytalan feszültséget, amely akkor jelentkezik, amikor valaki akadályozza a haladásunkat. A mai felgyorsult világban egyre többen érzik úgy, hogy folyamatos időnyomás alatt élnek, emiatt minden apró késlekedés, legyen szó egy lassú gyalogosról, hosszú pénztári sorról vagy dugóról, könnyen frusztrációt válthat ki, még akkor is, ha valójában néhány másodpercről vagy percről van szó. Egyébként nálam is nagyon sokszor elpattan a cérna, főleg tényleg, hogyha sietek valahová, és valaki tötymörög előttem, de ennek ugye van bizonyos háttere. A kutatók szerint az emberek rendelkeznek egy belső időérzékelő rendszerrel, amely segít eldönteni, mikor érdemes tevékenységet váltani. Ez evolúció szempontból hasznos alkalmazkodás volt, hiszen elősegítette a gyors reagálást a környezet változásaira. A modern életben azonban ez a mechanizmus könnyen túlterhelődhet, a folyamatos rohanás, a szoros napirend és az állandó időbeosztás miatt akkor is sürgetve érezhetjük magunkat, amikor valójában nincs semmilyen valódi határidő vagy veszély. A tudósok szerint a frusztráció gyakran abból fakad, hogy a valóság nem felel meg az elvárásainknak. Ha arra számítunk, hogy minden gyorsan és gördülékenyen zajlik majd, már egy kisebb akadály is aránytalanul zavaróvá válhat. Nem mindenki reagál ugyanúgy a lassú tempóra. A kutatások szerint azok, akik rendkívül célorientáltak, szeretnek mindent pontosan megtervezni, és fontos számukra a hatékonyság, sokkal érzékenyebbek az ilyen helyzetekre. A szakemberek szerint a türelem nem velünk született adottság, hanem olyan készség, amely tudatos gyakorlással fejleszthető, úgyhogy most én is ezen vagyok. Próbáljunk kicsit higgadtabban, türelmesebben közlekedni az utakon, és gyűrjük le együtt a stresszt. A legjobb zenék társaságában itt a Besten. A zene mindig

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Budapest FM, a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M44-es autóúton például Kunszent Márton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé, a 6-os kilométernél található Szederkény, Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, így a külső sáv járható csak. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. 0620 5555 155, ez a hívható SMS és Viber számunk, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. Béni Mediát hallottad, szép estét! Bono!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatást kapnak a dízelesek, 150 lóerő a határ. Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, újabb komoly áttörésre készül Kína. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az év végéig 20 000 forintos támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízeles autók tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az első havi részlet októberben érkezik automatikusan, bankszámlára vagy postai úton. Mindez csak nem 1 millió autóst érint. A kompenzáció az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is jár, ha a nevükön van a kocsi. A mezőgazdasági felhasználók pedig szintén az év végéig visszaigazolják, igényelhetik a gázolajárába épített jövedékiadó teljes összegét. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentés 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. A világ élvonalát vette célba a kínai autóipar. 2030-ra a három meghatározó gyártó közé akarnak kerülni a hagyományos és elektromos járműveikkel egyaránt. Az ágazat 5 éves fejlesztési terve szerint radikálisan csökkentenék a benzinnel, gázolajjal hajtott kocsik fogyasztását. Cél a 3 liter 100 kilométeren. A következő ütemben pedig az önvezető technológia fejlesztésére, elterjesztésére összpontosítanak majd a kínai autógyára. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
1: Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625 55 55 155 Viber és SMS számú, és infokukat bestfmbudapest.hu.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dízelesek kompenzációja, nincs szükség kérvényre, paksi fenék küszöb, figyelmeztetés a vízügytől, visszakaphatják szabadságukat az elváltak Svájcban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 ezer forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak, ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot terelt így magához. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította az országból. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslatvitája Svájcban. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mi van ilyenkor vajon Amerikában? Mert tudom, hogy amikor megtörtént maga a tragédia 25 évvel ezelőtt, ezt, hogy hívják ez a kollektív, tudod, amikor vannak ilyen élmények, amiről mindenki tudja, hogy abban a pillanatban hol volt, mit csinált. Te mit csináltál, amikor becsapottak a gépek?
3: Kérlek szépen, én készülöttem a görögországi nyaralásomhoz.
2: Repülővel?
3: Repülővel, igen. És azon melegében ugye ez az egész, nem is tudom, hogy így a feje tetejére állt a repülővel való utazás, úgyhogy én már nem is emlékszem, azt tudom, hogy nem tudom, tehát hogy így kőkemény sziklává álltam a lábamat ott a reptéren, tehát én nem is tudom, hogy volt akkor, mikor kellett kimenni, hány órával előtte. Mindenkit átvizsgáltak. Ha jól tudom, akkor ugye 11, valamikor 13-án vagy 14-én utaztunk, és őrület volt a reptérem.
2: Na, mert ez zeneileg, ez ugye az egész sajnálatos szeptember 11-e események, ezek ugye úgy néztek ki, hogy akkor az amerikai rádiók minden ilyen repüléssel kapcsolatos, tehát Tom Petty Learning to Fly, Seal Fly, semmi nem mehetett, ami repülés, valamiért, hogy ez, hogy én most az jutott eszembe, hogy van, ez még tart még, tehát mondjuk szeptember 11-én New Yorkot lehet játszani a rádiókban Amerikában, vagy azt ilyen...
3: Hát nem tudom, esetleg aki Amerikában él, vagy...
2: Üzenjen meg.
3: Yorkban, akkor üzenje már meg, hogy.
2: De tényleg, hogy ez hogy van. Mindenféle üzen nélkül. Tényleg ez érdekel, hogy ez a rossz reflex, vagy ez a rossz emlékek miatti, ez van.
3: Ja, ez a kollektív gyász.
2: Igen. 0625-55-155, jó? SMS és Viber számunk ez. Úgyhogy nem New York, hanem Young Hearts Run Free. Péntek van, Night Shift Extra, úgyhogy funky még egy órán keresztül DJ Hangával a lemezjátszok mögött. A legjobb.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De bunkó vagyok, hát nem is, nem azt kellett volna firtatni, hogy New York.
2: Pedig a Facebook idején.
1: A Facebook a barátom. Hát nem azt kellett volna New York, kit érdekel?
2: Én,
1: hát
2: még ennyi embert életemben nem köszöntöttem föl, mióta működik.
1: És sose felejted el ez. Tehát ez egy tipikusan a szülinapi funkció, az a férfiaknak lett kitalálva a Facebookon.
2: Azt gondolod?
1: Hát nem, mert anélkül te tudnád bárkinek a születésnapját.
2: És a házassági évfordulóra is felhívja a figyelmet egyébként.
1: Hát azért azt már csak megtudod, legalább a telefonod most már így évente legalább így stikában, ha nem is csipogó, rezgőn értesítse, hogy ma este nagyon boldognak kell lenned. Na hát Hangya, hát tegnap, ugye?
2: Igen,
1: boldog születésnapod.
2: Igen, egy évvel öregebb lettem. Mit szólsz
1: hozzá? Nem látszik rögtön. Tényleg egy 6-8 hetet simán eltakadnál. Volt valami, lesz valami nagy ünneplés?
2: Ne, semmi extra, csak így nomád körülmények között.
1: Az mit jelent, sátorozni?
2: Nem, kaptam egy Teslát.
1: Ja, én kérek kérdezést.
2: Egy új lemezjátszó tűt.
1: Ja, hogy a Tesla nem ez játszott. Ja, értem, azt hittem az autót, mondom, minden itt, jó van. Na, hát akkor Isten értesen. Hétfényen sem lesz semmi?
2: Semmi nem lesz, de, tehát így családilag, így szűk családilag, természetesen, de
1: jó.
2: Hát gyúrunk egyébként
1: az
2: 5. X-re.
1: Hát akkor az együtt lesz szerintem, neked is, nekem is, Effinek is, már ami az élet illeti.
2: Hát akkor igen.
1: 78.
2: Igen, úgyhogy lehet, hogy kéne csapni egy közös ilyen 50 cent.
1: Majd meghívjuk az öreg Curtis-t is, jó van. Mármint nem
2: a rendes,
1: az igaz.
2: Az igaz.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: És azon elején fél mondatban említettük a 0625555155-es SMS, Viber és hívható telefonszámunkat, akkor mondjuk már a többi elérhetőséget is. info@bestfmbudapest.hu, Facebookon, Instán pedig úgy vagyunk fent, hogy Best FM Night Shift. Úgyhogy aki még nem tette volna rá a hüvelykujjat vagy a szívecskét ezekre a profiljainkra, akkor legyen olyan kedves, tegye meg. És akkor ezen profilokon keresztül Hangyának nyugodtan lehet boldog születésnapot.
2: És aki nem tette rá a telefonra a hüvelykujját, de szeretné rátenni a zenéinkre, műsorainkra, az ütőerére.
1: Hogy jöjj? Hajde, vártam, hogy hogy jössz kérdezni. Értem, szóval a Mixcloud?
2: De igen, a Mixcloud, szóval az utána nézhet és visszahallgathatja a műsorokat.
1: Igen,
2: Hangyanagyhával tessék begépelni, és akkor ezeket a remekbe szabott mixeket vissza lehet hallgatni.
1: Amikből hát nyilván hétről hétre egyre több.
2: Rengeteg. Igen. Már letérdeltettem a szerver parkot is, úgyhogy

0: Mixben.
1: Kedd óta gondolkodom, hogy végül mi maradtunk valamiben, mert ugye kitaláltuk, hogy van a House hétfő, van a Pop szerda. Valamit nem talált? A Funky Family, a Keddi Funky Family. Ilyen alliterálós. De igazából mindegy is, mert péntek van.
2: Funky Family.
1: Funky Family, you know, we are family. Ám jutott jobb az ez, mondjál jobbat, tessék.
2: Funky Friends.
1: Az se rossz.
2: De mindenképpen...
1: Csak így a House hétfő, meg a...
2: Angol...
1: Mi magyarul tudsz
2: valami... Angélus nyelven kell ezt...
1: Tudsz magyarul valami jobbat, ami jobban hangzik, jobban cseng.
2: Funky formák.
1: Hova gondolkodjunk még ezen jövök eddig? Én azt mondom, a mai extrát meg köszönjük szépen Hangyának, úgyhogy akkor hát nem is kell már egy hetet várni. Jövök kedden.
2: Jövök kedden, mert hogy péntek van.
1: Így, gyere, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan nyilvános lesz a kormány digitalizációs stratégiája. 9-11 az áldozatokra emlékeztek Amerikában. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikust Békésben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és kutatásfejlesztésre szánt forrásokat, jelentette be a szaktárca vezetője. Tar Zoltán hozzátette, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, hogy pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 2977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokban, hogy képes az összefogásra. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 000 forint bírság és 70 000 forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindjárt jön Szakács Gergő, aki majd azt énekli, hogy indulj el. Én azért most még azt mondanám, hogy egyelőre még ne induljatok, maradjatok velünk itt a Besten, a Nácsivben, és aztán olyan 11 évfél magasságában lehet megindulni a hétvégében és az éjszakában. Body Rockers, I Like The Way, az előttünk álló 60 perc, ezzel indul.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a szép tünetet is.

Mesterfam a legjobb zenék. Tegnap Oszlóból indult a Pussycat az európai turné. A biztos vagyok benne, még nem kerestem utána, hogy a YouTube már tele van a tegnapi buliról készített telefonos felvételekkel, de azért még megvan rá az esély, hogyha valaki élőben szeretné őket látni, akkor megtegye. Van olyan koncert, amire már nem lehet jegyet kapni, de van olyan európai dátum, ahova meg azért vannak belépők. Jön a Hashash itt a Mesterfam.

Best FM a legjobb zenék. 98-ban jelent meg első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kelletre várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodnak új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a Best

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát, keresik a bringabarát munkahelyeket, nemet mondtak az okos szemüvegre a norvég iskolákban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mint egy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a három kategóriában, novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Az oszlói városvezetés közölte, elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Sokat változtak a szüreti felvonulások az elmúlt évtizedekben, a látványosság azonban most is többet jelent egyszerű mulatságnál, a hagyomány pedig sok mindenről mesél a jelennek. Gyanú Szilvia néprajzkutatót kérdeztük.
2: A 19. század végétől rendeznek szüreti felvonulásokat, viszik a szőlőharangot, bíró van, beöltöznek vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
1: Itt az első őszi hétvége, mondom a részleteket. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Best FM, a legjobb zenék az előző órában említett Pussycat Dollzal ellentétben. A most érkező N-Vogue-ot élőben látni, hát erre viszonylag kevés az esély. Itt Európában mondhatjuk nulla. Ha valaki hajlandó értük sokat utazni Amerikába, akkor ott még azért megnézheti őket élőben. A Salt-N-Pepával meg a TLC-vel együtt. You're not free your mind!

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

Best FM a legjobb zenék, nem lesz hosszú 60 perc összvisz, de ha valaki pont abban a 60 percben pont arra szeretne autóval közlekedni, akkor biztos, hogy kellemetlenül érinti majd a lezárás meg az elterelés, úgyhogy inkább szólok. Tehát Széchenyi tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca, Szarvas tér, Tabán útvonalon. Holnap 10:30-tól 11:30-ig ne is próbáljatok autóval közlekedni, mert úgyis le lesz zárva az egész útvonalon.

Best FM a legjobb zenék. Két hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt fogja majd Düsseldorfban megcsinálni a Backstreet Boys. Ilyen szempontból a Blue sem panaszkodhat. Ők 9-et fognak majd koncertezni 13 napon belül Európa szerte, november 6-tól 19-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik majd a tankolási támogatás. Élénkülést várnak a munkaerőpiacon. Óriási kokainszállítmányra csaptak le Franciaországban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 ezer forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre, ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy még az abból, hogy jövő nyáron 3 egymást követő éjszaka tervezi megtölteni a londoni Hyde Parkot Madonna, nem tudjuk. Hogy még az abból, hogy mégsem játszik jövő nyáron a Glastonbury Fesztiválon, azt tudjuk, mert maga a fesztivál szervező jelentette be, hogy nem kötöttek szerződést Madonnával. Az American Pie-jal nyitjuk az órát.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során tegnap Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Best FM a legjobb zenék. Ugye maguk a meteorológusok is azt mondják, hogy ami 5 napnál tovább próbál meg időjárást előrejelezni, nos az az előrejelzés tudja, hogy pontatlan. Ennek ellenére azért rossz azt látni, hogy a 30 napos előrejelzésekben már kivétel nélkül mindegyik előttünk álló nap csak a 20 pár fokokat fogja megközelíteni nappali maximumban. Igaz ez a holnapi napra is. 22 fok, jó sok szél és jó sok felhő, ami fölé majd tudunk menni. Take me to the clouds above, jön az LM Suite a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Három dallal ezelőtt az LMC Take Me to the Clouds Above című dalához a YouTube megadta az engedélyeket, hogy felhasználják benne klasszikus With or Without You című dalukat. Valamiért Craig David ugyanezt az engedélyt a YouTube One című dalára nem kapta meg, és állítólag ezt Bono később nagyon-nagyon sajnálta és megbánta. Walking Away, Craig David érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ha bár nem volt olyan áld, az ellentét köztük sosem, mint a depesesek és a duránosok között, de azért szerintem a Backstreet Boys és az NSYNC rajongók hát nem nagyon voltak puszipacsiba egymással. Hogy ne is legyen ebből vita, mivel az előző órában volt már NSYNC, a mai utolsó 60 percben érkezik majd a Backstreet Boys, jönnek a Larger Than Life-val. Éjfélig itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best-en.

Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék, az ominózus oszkáros pofon után a világ talán a legszókimondóbb humoristáját, Ricky Gervais-t is megkérdezték az ügyről. Kettő dolgot fűzött hozzá, azt mondta, hogy szerinte imádja Chris Rockot, de hogy nem volt ez a nagy poén, amit mondott. Ő egyébként sokkal inkább csinált volna viccet Jada Pinkett Smith-ből, mint Will Smith-ből. És hogy megérdemli-e Will Smith az Oscar díjat? Mindenféleképpen. Hát ő a világ legjobb színész. Hát 30 éven keresztül játszotta el, és mindenkivel elhitette, hogy egy rendes, kedves, szeretnivaló ember. Aztán a végén csak kiderül, hogy egy hatalmas seggfej. Jön a Men in Black, itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenéknek. Most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor én is azt mondom, hogy irány az éjszaka, irány a hétvége. Zárom a pénteket, ennyi volt a Night Shift. Szombat és vasárnap ezzel azért mixelünk ugyanúgy 6-tól 8-ig. Szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap Chill Lounge és Deep House. Szombaton Slim Fit-tel, vasárnap DJ Németivel. Most meg Gio Baggio-val búcsúzom. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.